0: Una sola voce. 6023.
1: Europos Sąjungos teisės aktuose atliekomis laikomos visos išmetamos medžiagos ir daiktai, taip pat medžiagos ir daiktai, kuriuos ketinama ar reikalaujama išmesti. Jų tvarkymas ir šalinimas reikalauja labai daug laiko, erdvės, išteklių ir energijos, bei gali būti labai žalingas aplinkai. Pavyzdžiui, sąvartynai užima daug erdvės ir teršia orą, vandenį bei dirvožemį, o atliekų deginimas kenkia atmosferai. Taigi, kaip Europos Sąjunga siekia sumažinti švaistimo poveikį aplinkai ir sveikatai bei efektyviau naudoti Europos išteklius? Pasigilinkime. Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šiandien pasidomėsime, kaip Europos Sąjunga stengiasi sumažinti atliekas ir kaip galima jas perdirbti ir panaudoti iš naujo. Visų pirma, svarbu suprasti, kas yra maisto nuostoliai, maisto švaistimas ir biologinės atliekos. Maisto nuostoliais įvardyjamas visas tiekimo grandinėje sunaikintas arba sugadintas maistas. Taip atsitinka, kai maistas renkamas, gaminamas, pakuojamas, saugomas, gabenamas ir tiekiamas. Kita vertus, maistą švaisto jį išmetantys tiekėjai ir vartotojai. Išmetamas įvairus maistas, netgi švieži, tačiau neidealios išvaizdos produktai, nepakankamai gražus prekystaliams. Tiekėjai ir vartotojai taip pat mėgsta išmesti maistą baigiantis arba pasibaigus jo minimaliam tinkamumo vartoti terminui. Švaistomais laikomi ir žmonių, ir restoranų išmetami maisto likučiai. Biologinėmis atliekomis įvardyjamos ir maisto ir žaliosios atliekos, pavyzdžiui, daržo atliekos. Tai reiškia, kad nuvytusios puokštės ir gambarinių augalų lapai surenkami ir tvarkomi kartu su maisto atliekomis, nors ir nebuvo skirti valgymui. 2022 metais kiekvienam Europos Sąjungos piliečiui teko maždaug 132 kg išvaistyto maisto. Dar labiau stulbina tai, kad net 54% šio maisto buvo išmesti namuose. Tai reiškia, kad kiekvienas gyventojas vidutiniškai išmetė 72 kg maisto. Kadangi tokie skaičiai kelia nerimą, Sąjungos institucijos pradėjo imtis priemonių, leisti direktyvas ir rengti kampanijas, skirtas mažinti maisto atliekų kiekį ir gerinti jų perdirbimą. 2018 metais į žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinį įtrauktoje atliekų pagrindų direktyvoje nuspręsta, kad nuo 2024 sausio 1 biologinės atliekos turi būti renkamos atskirai. Visos sąjungos šalys privalo rinkti biologiškai skaidžias atliekas. 2023 Liepą komisija pasiūlė iš dalies pakeisti atliekų pagrindų direktyvą ir persvarstyti jos tikslus ir veiksmus. Be to, 2020-aisiais Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja rugsėjo 29-ąją paskelbė tarptautinę informuotumo apie maisto nuostolius ir švaistimą dieną. Europos Sąjungos institucijos pritarė šiai iniciatyvai ir nusprendė prisidėti prie pasaulinės kovos su maisto švaistimu. 2024 rugsėjį komisija pradėjo kampaniją Zero Waste, More Taste. Išvertus iš anglų kalbos tai reikštų švaistykime mažiau, bet valgykime skaniau. Šią progą išleido nemokamą 27 receptų knygą, kurią sukūrė garsių Europos virėjų grupė. Šio projekto tikslas buvo ne tik skatinti mažiau švaistyti, bet ir atkreipti dėmesį į Europos virtuvės tradicijų įvairovę. Kadangi daugiausia maisto Europos Sąjungoje iššvaistoma namuose, o dažniausiai išmetami produktai – vaisiai ir daržovės – didžiausias dėmesys skirtas įvairiam jų paruošimui ir saugojimui. Žinoma, tai tik vienas iš daugybės sąjungos masto projektų. O ko imasi valstybės narės? Europos Sąjungos valstybių privataus ir viešojo sektoriaus lėšomis finansuojami projektai, kuriais siekiama mažinti maisto ir biologinės atliekas. Italijos miestas Milanas parodė, kad efektyvi maisto atliekų surinkimo sistema įmanoma net tankiai apgyvendintame didmiestyje. Tai didžiausias Europos miestas, kuriame maisto atliekos renkamos iš visų beveik 1,5 milijono gyventojų. Plastikiniuose maišeliuose sukauptos atliekos paimamos ir išvežamos iš kiekvienų namų. Neperdirbamos atliekos kraunamos į permatomas pakuotes, kad surinkėjai galėtų įvertinti jų turinį. Už netvarkingą atliekų kaupimą gresia baudos. Katalonija maisto atliekas rinkti atskirai skatina apmokestindama taršų atliekų tvarkymą. Regiono valdžia įvedė mokesčius už biologinių atliekų deginimą ir pilimą į sąvartynus. Taip siekiama, kad surinkti ir perdirbti biologinės atliekas būtų pigiau, negu jomis atsikratyti teršiant aplinką. Nemažiau kaip pusė tokiais mokesčiais surinktų lėšų skiriama biologinių ir galutinių atliekų tvarkymui, o kita pusė grąžinama maisto atliekų surinkimu užsiimančioms vietos valdžios institucijoms. Kuo veiksmingiau jos renka maisto atliekas, tuo didesnė grąža. Tačiau kodėl svarbu perdirbti atliekas? Visų pirma, perdirbtos biologinės atliekos yra antrinė žaliava. Įrančios maisto atliekos virsta natūraliomis trąšomis daržams ir sodams. Jos maitina dirvožemį ir padeda augti pasėliams. Be to, metano fermentacijos įmonėse iš maisto atliekų gaminamos biodujos. Jose fermentuojant organinius produktus išgaunamas metanas, kuris paskui naudojamas gaminti elektrai, šilumai ir kurui. Šiandien yra daug priežasčių rūpintis maisto atliekomis. Visiems geriau, kai lieka daugiau vartoti tinkamo maisto, jo gamyba mažiau teršia aplinką ir taupomi mūsų ir įmonių pinigai. Kiekvienas galime tiesiogiai prisidėti prie maisto atliekų mažinimo. Užtenka atsakingai tvarkyti savo atliekas ir be reikalo neišmesti gero maisto. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento internetinis radijas Europarl Radio.
2: El Parlamento Europeo publicó a mediados de abril los resultados de la última encuesta Eurobarómetro antes de las elecciones de junio. Las conclusiones indican que a la ciudadanía le preocupa el contexto geopolítico. En este podcast de la serie Europa y yo, conoceremos más detalles sobre el Eurobarómetro de primavera de 2024 del Parlamento. Las próximas elecciones europeas se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio de 2024. El sondeo refleja que una clara mayoría de ciudadanos tiene intención de votar para elegir la composición del Parlamento Europeo. Desde la encuesta anterior, realizada el pasado otoño, ha aumentado el interés por los comicios y se tiene más conciencia de cuándo se celebrarán. 6 de cada 10 ciudadanos expresaron su interés por las próximas elecciones y más de 7 de cada 10 afirmaron tener la intención de votar. Más de 8 de cada 10 personas encuestadas coinciden en que el actual contexto geopolítico hace que votar sea aún más importante. Esto sugiere que la ciudadanía europea es muy consciente de la importancia de los comicios. Los resultados de la encuesta indican que la población europea quiere un parlamento que dé prioridad a la lucha contra la pobreza y la exclusión social y al apoyo a la sanidad pública. Los siguientes puntos clave a los que le dan importancia son el apoyo a la economía y la creación de nuevos puestos de trabajo, así como la defensa y la seguridad de la Unión. A estos le siguen las cuestiones energéticas y la seguridad alimentaria. Mientras que el 40% de los encuestados opina que el papel de la Unión ha ganado importancia en los últimos años, el 35% piensa que no ha cambiado. Casi el 75% de la ciudadanía afirma que las acciones de la Unión repercuten en su vida cotidiana, y el 71% piensa que su país se beneficia de ser un Estado miembro. A las puertas del final de esta legislatura, el 81% de los encuestados tiene una imagen positiva o neutra del Parlamento Europeo. No obstante, la mayoría de la población desearía que la Eurocámara desempeñara un papel más importante. La presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, comentaba así los resultados del sondeo. Estas elecciones serán cruciales porque decidirán qué dirección tomaremos. Todos y todas tendréis voz y voto en la configuración del futuro de Europa. Votad y no dejéis que nadie decida por vosotros. La agencia de investigación Verian realizó la encuesta en febrero para el Parlamento Europeo y participaron más de 26.000 personas de los 27 Estados miembros. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
3: Nem sokaknak adatik meg, hogy ragyogó művészi karriert futnak be, és közben politikusként is sikeresek lesznek. Melina Mercouri már ünnepelt színésznő és nemzetközi filmsztár volt, amikor az 1967-es görögországi puccs után politikai ikonná is vált. A világot járva a diktatúra ellen, a demokrácia mellett kampányolt. A rendszer bukása után Görögország legtovább hivatalban lévő kultuszminisztere lett, és ő volt a Pánhellén Szocialista Párt egyik alapító tagja. Azon fáradozott, hogy tudatosítsa a kultúra fontosságát Európában. Szellemi öröksége olyan kezdeményezésekben él tovább, mint az Európa Kulturális Fővárosa Program és a Melina Mercouri Alapítvány. Ön Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Mária Amália Mercouri 1920-ban született Athénban. Színészetet tanult, és hamar ismert színpadi színésznő vált belőle. A szakmai áttörést a Vágy villamosa című színdarab hozta el számára 1949-ben, nem sokkal később pedig a legjobb női alakításért elnyerte a Marika Kotopuli díjat. Első filmjét a Mihálisz Kakoyanis rendezte Stella című filmdrámát 1956-ban Cannes-ban is méltatták. Ott találkozott Jules Dessin amerikai filmrendezővel, aki később férje és művésztársa lett. Mercouri 1960-ban Cannes-ban elnyerte a legjobb színésznőnek járó díjat, az öt kategóriában Oscar-díjra jelölt Vasárnap soha című filmben nyújtott alakításáért. 1967. április 21-én, amikor épp New Yorkban lépett fel, a fülébe jutott, hogy Görögországban a hadsereg tisztjeinek egy csoportja átvette a hatalmat, és létrehozta a görög huntát, más néven az ezredesek diktatúráját. Ettől kezdve színpadi szerepléseit arra használta fel, hogy felszólaljon a hunta ellen. Szlogenje ez volt: a demokrácia győzni fog. Ő maga a rezsim 7 éves uralma alatt a világot járta, és kitartóan kampányolt a demokrácia mellett. Az ezredesek ezért megfosztották görög állampolgárságától, ám ez csak tovább tüzelte elszántságát.
4: Egyszer hajnali 4-kor felhívtak a Daily Mail-től azzal, hogy visszavonták az állampolgárságomat. Én voltam az első görög, akivel ezt megtették. Félálomban, tört angolsággal azt válaszoltam: görögnek születtem. Ő fasisztának született, és fasisztaként fog meghalni. Én görögnek születtem, és görögként is fogok meghalni.
3: A sorozatos fenyegetések és egy merénylet kísérlet sem tudták megingatni. Beszédekkel, koncertekkel és interjúkkal folytatta a harcot, amíg 1974-ben végre helyre nem állt a demokrácia Görögországban. Visszatérve Görögországba, Mercouri részt vett a Pánhellén Szocialista Párt megalapításában, 1977-ben pedig beválasztották a parlamentbe. A párt 1981-es választási győzelme után az ország kultuszminisztere lett. Görögország történetében ő volt az első nő ebben a tisztségben, és ő töltötte be a leghosszabb ideig. Miniszterként alapjaiban formálta át a kulturális életet, hozzáférhetővé tette a múzeumokat a polgárok számára, előmozdította a kulturális örökség szerepét az oktatásban, és olyan nagy projekteket indított útjára, mint a Szaloniki Bizánci Kultúra Múzeuma. Ekkortájt vágott bele híres kampányába, hogy a Partenon britek által elhurcolt márványszobrait szolgáltassák vissza Görögországnak.
5: Adás Shakespeare mint to England. St. Paul's Cathedral.
4: Mit jelent az angoloknak Shakespeare, a Szent Pál székesegyház, vagy az indiaiaknak a Taj Mahal? Olaszország számára a Sixtus kápolna falfestményei, a Partenon márványszobrai népünk büszkeségei, identitásunk részei, a ma nemzedékeinek kapcsolódási pontjai a görög kiválósággal. Ezek az alkotások demokrácia és szabadságképünk megtestesülései.
3: Melina Mercouri legmaradandóbb érdeme uniós szinten az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés létrehozása volt. Sikerült meggyőznie az EU többi kultuszminiszterét, hogy a kultúrát állítsák az EU identitásának a középpontjába. 1985-ben azután éppen Athén lett Európa első kulturális fővárosa. Mindemellett már a vasfüggöny leomlása előtt sokat tett a Kelet-Európával való kulturális kapcsolat felvételért. A 90-es évek elején művészi karrierjét sem feladva visszatért a politikába. Amikor a Pánhellén Szocialista Párt 1993-ban újra hatalomra került, ismét ő lett a kultuszminiszter. Tevékenysége fókuszában továbbra is a kultúra és az oktatás összekapcsolása állt. Melina Mercouri 1994-ben halt meg New Yorkban. Görögországban miniszterelnöknek kijáró pompával temették el. Ez is jól mutatja, milyen hatalmas tiszteletnek örvendett honfitársai körében. Szellemi hagyatékát a Melina Mercouri Alapítvány viszi tovább, amely világszerte népszerűsíti a görög kultúrát. Színészi pályafutásának emlékére 2007 óta az alapítvány minden évben odaítéli a Melina Mercouri színművészeti díjat. A kitüntetést mindig egy fiatal színésznő kapja, Mercouri ikonikussá vált brossával együtt, amely évről évre a díjazottak között cserél gazdát. Melina Mercourit sosem a címek vagy díjak halmozása hajtotta. Amit tett, a hazája iránti szeretetből tette, amely nem maradt viszonzatlanul. Kiállása és világlátása a mai napig egész generációkat inspirál. Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
6: Chi è la Presidente del Parlamento Europeo? Il suo nome è noto a molti e non è difficile intuire l'importanza del suo ruolo. Ma cosa fa esattamente? Scopriamolo insieme.
7: Il primo passo verso la Presidenza del Parlamento Europeo sono le elezioni. Le europee si tengono ogni 5 anni, ma il Parlamento sceglie il suo o la sua Presidente ogni 2 anni e mezzo.
6: Non è sempre stato così. Fino al 1979 i presidenti del Parlamento venivano scelti di anno in anno o ogni 2 anni. Dal 79 in poi la prima elezione della legislatura si svolge generalmente nel mese di luglio, durante la prima sessione plenaria dopo le elezioni. La seconda si tiene invece 2 anni e mezzo dopo, a metà legislatura. L'elezione più recente è quella di Roberta Metsola, rieletta il 16 luglio 2024. Il suo nuovo mandato durerà fino al gennaio 2027.
8: This will remain the house of every person in Europe.
7: Il nostro continuerà ad essere il Parlamento di ogni persona in Europa. Insieme dobbiamo difendere la politica della speranza, il sogno che è l'Europa, poiché la promessa dei nostri avi resta irrealizzata. Dopo 2 anni e mezzo desidero ancora che i cittadini riacquistino fiducia ed entusiasmo nel nostro progetto. Fiducia nella possibilità di rendere il nostro spazio comune più sicuro, più equo, più giusto e più egualitario. Fiducia di essere insieme più forti e migliori. Fiducia che la nostra sia un'Europa per tutti.
6: Ma come si diventa Presidente del Parlamento?
7: candidati possono essere scelti da uno degli 8 gruppi politici o da un gruppo di almeno 36 deputati. Il candidato o la candidata che ottiene la maggioranza assoluta dei voti a scrutinio segreto diventa presidente.
6: A volte possono volerci più turni di votazione. Se dopo 3 turni non c'è ancora un vincitore o una vincitrice, solo i 2 deputati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al 3° turno si affrontano in una votazione finale. Il sistema usato è quello della maggioranza assoluta dei voti espressi e non della maggioranza assoluta dei deputati. Ciò significa che le astensioni e le schede nulle o bianche non vengono conteggiate. Roberta Metsola, ad esempio, è stata rieletta al primo turno con 562 voti su 699, su un totale di 720 eurodeputati.
7: Dopo l'elezione inizia il lavoro vero e proprio. Uno dei compiti principali è di presiedere le sessioni plenarie. È la presidente che apre, sospende e chiude le sedute. Inoltre, ha l'ultima parola sulla ricevibilità degli emendamenti, sulle interrogazioni al Consiglio e alla Commissione europea e sulla conformità delle risoluzioni al regolamento del Parlamento. Mantiene l'ordine, dà la parola ai deputati, chiude le discussioni, dichiara aperte le votazioni e ne proclama i risultati.
6: La Presidente è anche responsabile dell'applicazione del regolamento interno dell'istituzione. In questa veste

0: Aujourd'hui, découvrons ensemble le parcours du pionnier européen Konrad Adenauer. Konrad Adenauer est né le 5 janvier 1876 à Cologne, en Allemagne, dans une famille catholique modeste, mais travailleuse. Sa carrière politique commence vraiment à décoller lorsqu'il épouse Emma Weyer, issue d'une famille aisée et respectée de Cologne. 3 ans après leur mariage, il devient le bras droit du maire, Max Wallraff, l'oncle de son épouse. Mais derrière les succès professionnels, les drames personnels se succèdent. Sa femme décède en 1916, le laissant seul avec 3 enfants. Konrad Adenauer est aussi victime d'un grave accident de voiture qui le contraint à passer plusieurs mois à l'hôpital. Malgré cela, sa carrière politique se poursuit. En 1917, Wallraff devient secrétaire d'État à l'intérieur et Adenauer est élu à l'unanimité pour lui succéder comme maire de Cologne. Il devient ainsi le plus jeune dirigeant municipal en Prusse. 2 ans plus tard, il se remarie et prend pour épouse Auguste Zinser. Ensemble, ils auront 5 enfants, dont l'un meurt quelques jours après sa naissance.
1: Konrad Adenauer deviendra peu à peu l'une des figures politiques les plus fortes d'Allemagne. Mais ses idéaux républicains, combinés à ses valeurs fédéralistes et chrétiennes, dérangent autant les communistes que les nazis. Quand ces derniers arrivent au pouvoir en 1933, Adenauer refuse de décorer Cologne avec des croix gammées. Résultat, il est immédiatement démis de ses fonctions de maire et contraint de quitter sa ville natale. En août 1944, il est arrêté. Il parvient à s'échapper, mais en septembre, il est à nouveau arrêté et emprisonné par la Gestapo à Brauweiler. Dans ce centre de détention nazi tristement célèbre, situé près de Cologne, plusieurs prisonniers politiques ont été détenus et torturés. Après l'attentat manqué contre Hitler en juillet 1944, les nazis accusent Adenauer d'être un opposant au régime. En novembre de la même année, il est libéré de Brauweiler.
0: Après la Seconde Guerre mondiale, un nouveau drame personnel frappe Adenauer. Sa seconde épouse décède en mars 1948. Mais peu après, sa carrière repart de plus belle. En septembre 1948, Adenauer est élu président du Conseil parlementaire, l'organe chargé de rédiger la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne, soit la nouvelle constitution. Adenauer fonde également l'Union chrétienne démocrate, la CDU, pour unir les Allemands protestants et catholiques. En 1949, il devient le premier chancelier de la République fédérale d'Allemagne. Konrad Adenauer a 73 ans lorsqu'il est élu chancelier, ce qui fait de lui le plus âgé jamais élu à ce poste dans l'histoire allemande. Malgré cela, il restera 14 ans à la tête du gouvernement. Durant son mandat, il s'attelle à consolider la démocratie allemande pour éviter que l'horreur du Troisième Reich ne se reproduise. Sous Konrad Adenauer, l'Allemagne de l'Ouest se réconcilie avec ses voisins et devient membre du Conseil de l'Europe, de l'OTAN et de l'Organisation européenne de coopération économique. Adenauer soutient activement la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, un projet lancé avec la déclaration Schuman le 9 mai 1950 et le traité instituant la Communauté économique européenne signé en 1957. En juin 1966, alors qu'il s'adressait à un large public à Metz, en France, il en a souligné les avantages.
2: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen,
1: si nous parvenons à créer une organisation qui permette aux Français de voir tout ce qui se passe en Allemagne dans le domaine de l'acier et du charbon, et inversement, si les Allemands voient ce qui se passe en France, alors ce contrôle mutuel sera le meilleur moyen de construire une politique fondée sur la confiance.
0: La plus grande force de Konrad Adenauer, c'était la politique étrangère. Après ses expériences vécues pendant la Seconde Guerre mondiale, il croyait fermement que l'unité était la seule voie vers une paix et une stabilité durable en Europe. En 1963, la France et l'Allemagne signent le traité de l'Élysée, aussi appelé traité d'amitié, un moment fort dans la réconciliation entre les deux pays après un siècle de conflits. Le traité d'amitié franco-allemand reflète à la fois la stratégie politique d'Adenauer et sa vision du rôle que l'Allemagne doit jouer en Europe.
1: Mais alors qu'Adenauer œuvre sans relâche pour l'unité et la réconciliation franco-allemande, son propre pays est divisé durant la période d'après-guerre. Et la situation empire en 1961, quand le mur de Berlin est construit, à peine quelques semaines avant les élections fédérales. Malgré ce contexte politique, Konrad Adenauer remporte un quatrième mandat. Il gouverne avec une coalition formée par le groupe parlementaire CDU-CSU et le Parti démocrate libre. Comme prévu, il cède sa place à la moitié de la législature en 1963. Et en 1966, à 90 ans, il quitte aussi son poste de président fédéral de la CDU. C'est la fin de sa carrière politique.
0: Konrad Adenauer, surnommé Der Alte, le vieux, meurt le 19 avril 1967 à l'âge de 91 ans. Le monde entier lui rend hommage. Pour beaucoup, c'est à lui que les Allemands doivent leur liberté, leur prospérité et leur sécurité sociale. Et son rôle dans la construction de l'Europe est tout aussi fondamental. Walter Hallstein, le premier président de la Communauté économique européenne, résume ainsi son héritage.
3: In jeder Politik ist so viel Stärke.
1: En politique, la force dépend de l'espoir qu'elle porte. Et en politique européenne, il y a beaucoup d'espoir. Si c'est le cas, c'est en grande partie grâce à cet homme. C'est pourquoi nous nous inclinons devant ses convictions et l'œuvre de toute sa vie politique.
0: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Csengeri Mónika vagyok, az Európai Parlament fordító szolgálatának magyar nyelvi csoportjában dolgozom, interkulturális és nyelvi szakemberként. Munkatársaimmal együtt nap mint nap az Unió mind a 24 hivatalos nyelvére fordítunk. Tehát nem csak a többség által beszélt angolra vagy franciára, hanem írre, máltaira, lettre, észtre, szlovénre és más nyelvekre is, mert a demokrácia tisztelete egyben a nyelvi sokszínűség tiszteletét is jelenti. Kell-e attól félniük a kevesek által beszélt nyelvek használóinak, hogy az Európai Unióban háttérbe szorul a nyelvük? Egyáltalán nem. Nagyrészben annak köszönhetően, hogy az EU számtalan módon támogatja ezeknek a ritkább nyelveknek az ápolását. Európában több mint 200 nyelvet beszélnek, ezek közül 24 számít hivatalos uniós nyelvnek. Németül, franciául és olaszul sokan tudnak, még az EU határain kívül is. Más nyelveket, például az írt vagy a máltait kevesebben ismerik, de attól még ugyanolyan hivatalos nyelvnek számítanak. Nem a nyelvhasználók számán múlik az értékük. És ez nem véletlen. Az Európai Uniót ugyanis a sokféleségben való egyesülés gondolata hívta életre. Olyannyira uniós alapeszménynek számít, hogy jelmondatául is ezt választotta. Mégpedig azon szilárd meggyőződés alapján, hogy a nyelvi sokszínűség nem korlát, hanem érték, amelyet védeni, ápolni, éltetni kell. Az uniós jogszabályok érvényt is szereznek ennek. Két alapvető jogi szövegben is egyértelműen megjelenik a nyelvi sokszínűség iránti elköteleződés. Először is az Európai Unió alapjogi chartájában, amelynek 22. cikke kimondja, hogy az Unió tiszteletben tartja a kulturális, vallási és nyelvi sokféleséget. Másodszor ott áll az Európai Unióról szóló szerződés harmadik cikkében, hogy az Unió tiszteletben tartja saját kulturális és nyelvi sokféleségét, továbbá biztosítja Európa kulturális örökségének megőrzését és további gyarapítását. És ezek nem puszta szavak. Jogalapot adnak meg annyi konkrét lépéshez. Ezek alapján született például tanácsi ajánlás a nyelvtanulás támogatására, hogy az uniós polgárok saját anyanyelvükön kívül akár két másik nyelven is tudjanak kommunikálni. A valóságtól elrugaszkodottnak tűnhet ez a törekvés, de mégsem az. Az európaiak szívesen tanulnak nyelveket. Egy 2024-es Euróbarométer felmérés szerint 10-ből 8-an vélik úgy, hogy mindenkinek tudnia kellene legalább egy idegen nyelven. Az Európai Parlament napi működése szintén ékes bizonyíték arra, hogy az unió számára mennyire fontos a nyelvi sokszínűség. Ne feledjük, hogy a világ legtöbb nyelven dolgozó parlamentjéről beszélünk. Itt egyenértékű és egyformán fontos mind a 24 hivatalos nyelv. A parlament plenáris ülésein minden felszólalást szimultán tolmácsolnak. Minden jogszabályt le kell fordítani az EU összes hivatalos nyelvére. Csak hogy érzékeltessük, mekkora munka ez, ha egymásra tennénk a parlamenti fordítószolgálat által egy évben lefordított összes dokumentumot, akkora oszlop épülne, mint az Eiffel-torony. A szakmai nyelvhasználók, fordítók és diákok előtt bizonyára nem ismeretlen a JATE, azaz az EU hivatalos többnyelvű terminológiai adatbázisa. Óriási gyűjteményről van szó. 1,2 millió szócikkével és több mint 8 millió terminusával a legnagyobb ilyen adatbázis a világon. Nyelvszerető laikusoknak is ajánljuk. A 24 hivatalos uniós nyelv mellett latin kifejezéseket is tartalmaz. Az Európai Unió nem csak saját intézményein belül támogatja a nyelveket és a többnyelvűséget. Programjai osztálytermekbe, színházakba, könyvtárakba és az online térbe is elérnek, ahol a nyelvek az oktatás, a kultúra és a kreativitás révén kelnek életre. A legtöbben már hallottak az EU diákcsere programjáról, az Erasmus Plus-ról, ám nem mindenki tudja, hogy a programon belül több projekt is indult a kevesek által beszélt nyelvek népszerűsítésére. Iskolák, egyetemek és kulturális egyesületek is beszállnak a szervezésükbe. Változatos módszerekkel és eszközökkel igyekeznek bevonni a fiatalokat a nyelvtanulásba, és adnak teret a kisebb közösségeknek nyelvük ápolására. Magyarországon is találunk hasonló programokra példát. A 2020-ban indult Diaszpóra felsőoktatási ösztöndíjprogram keretében évről évre egyre több külföldi fiatal kezdi meg felsőoktatási tanulmányait magyarországi egyetemeken. A fiatal ösztöndíjasok a magyar nyelven és a táncon keresztül fedezhetik fel Magyarországot. A 2-4 hetes nyári egyetemi programok nagyrészt nyelvi és kulturális ismereteik bővítésére alkalmasak. Ha a ritka nyelvek támogatásáról van szó, a WikiWomen is példaértékű kezdeményezés. Ez az Erasmus Plus projekt azt tűzte ki célul, hogy a kevesek által beszélt nyelveken is elérhetővé tesz különböző Wikipédia tartalmakat, ezzel erősítve a digitális műveltséget, a társadalmi szerepvállalást és a nyelvi készségeket. Ennek keretében például írdiákok cikkeket készítettek és töltöttek fel híres nőkről. Nem csak a nemek közötti egyenlőség ügyét segítik ezzel, hanem Írország első számú hivatalos nyelvét is új életre keltik, hiszen az írt ma a népesség viszonylag kis hányada használja napi szinten, és veszélyeztetettnek számít. Vajon mi a közös a Még egy kört mindenkinek című dán filmben, az Atya és a fiú nevében című máltai regényben és a Baltic Sea Forum for Documentaries filmfesztiválban? Mindegyik létrejöttében része volt a Kreatív Európa programnak. A 2021 és 2027 közötti időszakban több mint 2 milliárd eurós költségvetéssel rendelkező keretprogramot a kulturális és kreatív ágazatok támogatására hozta létre az Európai Unió. Művészeti kezdeményezések széles körének megvalósításához nyújt forrásokat, legyen szó színházról, filmművészetről, fesztiválokról vagy könyvkiadásról, a lényeg a nyelvi és kulturális sokszínűség. Támogatja az irodalmi művek lefordítását és terjesztését, hogy azokat Európa szerte minél többen megismerhessék. 2014 és 2020 között több mint 3500 könyv megjelentetéséhez biztosított forrásokat. A kevesek által beszélt nyelveken írók alkotásai így az országhatárokon túlra szélesebb olvasóközönséghez is eljuthattak. A Kreatív Európa filmek feliratozásához és szinkronizálásához is támogatást nyújt, hogy azok az EU mind a 24 hivatalos nyelvén elérhetők legyenek, és így a kisebb nyelvi közösségek tagjai is megnézhessék őket. Nemzetközi kulturális projekteket és fesztiválokat szintén finanszíroz, ezzel írók, filmrendezők, fordítók és művészek százainak ad lehetőséget a határokon átívelő együttműködésre és új közönségek megszólítására. A kreatív Európa tehát az EU minden hivatalos nyelvén hozzáférhetővé tesz kulturális tartalmakat és művészeti alkotásokat, még a kevesek által használt nyelveken is. Érdemes feltérképezni az Erasmus Plus és a Kreatív Európa nyújtotta lehetőségeket. Akár nyelvi kisebbség tagja, akár pusztán nyelvszerető valaki egyaránt profitálhat belőlük. Az Európai Parlament többnyelvű webrádió szolgáltatásának munkatársaiként mi is fontosnak tartjuk ezt a törekvést. Ezeket a podcastokat például a magyar mellett a 23 másik hivatalos uniós nyelven is meg lehet hallgatni. Még egy módja a társadalmi befogadás, az akadálymentesség és az egyenlő részvétel előmozdításának. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók többnyelvű webrádió szolgáltatásunk a Europel Radio weboldalán.
5: Tre città, una sola voce. 6023.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
8: Quali attività svolgete per il territorio?
7: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
9: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
7: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
11: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
10: Aiutaci a fermare questa vergogna.
11: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
5: 333 Città. Una sola voce.
12: 6023.
13: Radio 6023 e OMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
14: Promosso.
15: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e in questa puntata andremo alla scoperta della ricerca in ambito giuridico. Lo faremo insieme ad un ospite molto, molto speciale. Ai nostri microfoni oggi c'è il presidente della fondazione UMG, ma non possiamo mica offrirgli un trattamento di favore, per cui, come per tutti gli altri, partiamo da un breve identikit. Chi è e di cosa si occupa?
14: Sono Umberto Gargiulo e sono professore ordinario di diritto del lavoro.
15: Cosa significa fare ricerca in campo giuridico? Come funziona?
14: La ricerca in campo giuridico ha diversi ambiti nei quali è possibile l'intervento del giurista, quindi molto dipende dalle materie oggetto di studio. In linea generale possiamo dire che lo studioso del diritto formula proposte che hanno lo scopo, la finalità di consentire all'ordinamento di evolvere per adeguarsi alle istanze sociali, alle relazioni sociali appunto tra i cittadini. Molto spesso è un'attività di carattere interpretativo, cioè ha la funzione di adeguare sul piano dell'interpretazione le normative già esistenti per adattarle alle esigenze della società e al mutare dei rapporti sociali e civili.
15: Ci racconti in breve il suo ultimo progetto di ricerca.
14: Il progetto di ricerca al quale sto lavorando attualmente concerne il rapporto tra l'esercizio dei poteri del datore di lavoro e l'utilizzo da parte delle imprese degli strumenti di intelligenza artificiale. Il ricorso agli algoritmi, il ricorso a macchine intelligenti, come si dice di frequente, ha profondamente mutato il rapporto tra datore di lavoro e prestatore di lavoro e quindi richiede l'adeguamento anche non solo delle normative ma degli approcci ermeneutici da parte dei giudici e degli operatori del diritto.